0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök szeptember 9-ei magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Már a rajta előtt gondok vannak a horvát autópályáknál. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Változékony felhőzet mellett túlnyomon borult, időnként csapadékos és jelentősen hűvösebb időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya díjrendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kért közbeszerzés eredményét. A horvát autópályákat kezelő vállalat májusban választott kivitelezőt az internetes értékesítési felület, a mobil alkalmazás és az adatkapcsolati rendszer kialakítására. A bizottság azonban július végén megsemmisítette a döntést, miután az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen. Alap szerint a HAK 330 ezer euróra becsülte a közbeszerzés értékét. A munkát a Bolt projektből, az Infiniumból és a brit IMR Cyber Security-ből álló konzorcium nyerte el 329.500 eurós ajánlattal. Az eredmény ellen a 379.000 eurós ajánlatot benyújtó Abyss Auto fellebezett. A DECOM helyt adott a panasznak. Megállapította egyebek mellett, hogy a nyertes konzorcium által megjelölt szakemberek nem feleltek meg maradéktalanul a pályázati feltételeknek, mert a kiírásban előírt műszaki végzettség helyett két más szakterületen diplomát szerzett szakembert neveztek meg. A bizottság azt is kipogásolta, hogy a benyújtott ISO tanúsítvány csak a kiberbiztonsági tevékenységre vonatkozott, miközben a HAD olyan igazolást kért, amely a szoftverfejlesztést, valamint az informatikai és kommunikációs rendszerek integrációját is lefedi. Ezért megsemmisítette az eredményhirdetést, és az ajánlatok újbóli elbírálására kötelezte az autópálya kezelőt. A HAD-nak most újra kell értékelni az ajánlatokat. Az eljárást akár meg is semmisítheti, mivel a másik két ajánlat meghaladja a közbeszerzés becsült értékét. A késedelem azért jelenthet kockázatot, mert az alkalmazás elkészítésére 6 hónapot irányoztak elő. Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027. februárjára készülhetett volna el. Az új úti díjrendszer fő kivitelezője, a Slovak Sky-tól ugyanakkor azt szeretné, hogy a teljes rendszer már januárra működőképes legyen, így elegendő idő maradna az indulás előtti tesztelésre. A HAD közölte, néhány hónapos csúszással számol a tesztelés és az üzembehelyezés során, ugyanakkor megpróbálja lerövidíteni az alkalmazás előkészítésének határidejét. A vállalat szerint a legfontosabb, hogy az új díjfizetési rendszer legkésőbb a következő turisztikai szezon előtt teljes körűen működjön. A magyar vendégek és a vendégészakák száma egyaránt 7%-kal növekedett Horvátországban az év első 7 hónapjában, tájékoztatta a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete az MTI-t. A közlemény szerint az előzetes adatok alapján július végéig közel 440 ezer magyar turista, összesen mintegy 2 millió vendégészakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. Júliusban a bővülés még dinamikusabb volt. Az érkezések száma 8, a vendégészakáké 7%-kal nőtt a tavalyi hasonló adathoz képest. A magyar utasok az idén is a Kvarneröblőt, Isztriát és Zadar megyét választották el legszívesebben az úti célok közül. A tájékoztatás kitér arra is, hogy a nyári csúcs szezon végével még nem álltak le a légijáratok Magyarország és az Adria partja között. A Wizz Air heti 5 alkalommal repül Budapestről Zárába szeptember 30-áig, heti 3 alkalommal pedig Dubrovnikba egészen szeptember 29-ig. A Ryanair heti 4 járattal szolgálja ki mindkét úti célt, Zárába

0: Újból padba ülhettek a diákok, elejét vette a 2026-27-es tanév. Az eszéki horvátországi magyar oktatási és művelődési központban egy tanévnyitó keretében köszöntötték az új elsősöket, akinek szülei a központra bízták kincsüket. A részletekről Andocsi Jánosnál, az eszéki magyar oktatási és művelődési központ igazgatójánál érdeklődtem.
1: A 2026-os 27-es év akár történelmének is nevezhetjük, hiszen, ahogy ön is elmondta, 14 gyerekről beszélünk, akik az első osztályt választották, pontosabban a szülők választották a horvátországi magyar oktatási és művelődési központot. Én tudom is, és látom is azt, hogy ezek a szülők belátták azt, vagy meglátták azt a lehetőséget, hogy egy olyan intézményt bérassák a gyereküket, ahol minőségi oktatás folyik, és ami a legfontosabb mi szakpánkban, hogy meg tudjuk valósítani az úgynevezett individuális oktatást. Értsük ezen azt, hogy tényleg mindegy egyes gyerekhez külön hozzá tudunk állni, ismerjük a, úgy szoktam mondani, a vérképüket, ismerjük a szocializációs hátterüket, és ez arra sarkol bennünket, hogy tényleg feltűrjük a bizonyos ingújat, és neki kezdjünk annak a nemes munkának, amit oktatásnak és nevelésnek nevezünk. Ez egy bizalmi kérdés is, és meg is köszöntem beszédemben a szülőknek, hogy minket választottak, és én biztosítottam őket abban, hogy meg fogjuk hálálni ezt a bizalmat, és azért ne legyünk igazságtalanok, azért itt van a középiskola, és ott is szép számaink vannak, az idén szakács szakirányon, gimnáziumi szakirányon, illetve hotelturizmus szakirányon is indítottunk képzést. Öröm számomra, hogy regionális szinten is felismerték már azt a munkát, ami itt folyik, hiszen Vajdaságból is vannak beiratkozó diákjaink, és én biztos vagyok benne, hogy jövőre még többen fogják a régióból választani az oktatási és művelési központot. Nekünk, nekem, ha úgy tetszik, a feladatom az, hogy biztosítsam a feltételeket, nem a jó feltételeket, a legjobb feltételeket kell biztosítani, és én biztos vagyok abban, hogy jövőre, ha már ennyi diákunk lesz, elégedettek lehetünk, de ha több lesz, és ez a cél, akkor se dőlhetünk hátra, hanem dolgoznunk kell, és a munka, ahogy most is látszik, hogy ezt a munkát elismerték a szülők, és hát ha 14 diákunk lesz jövőre, és akkor már mindannyian azt mondjuk, hogy megérte.
2: A jövőbeni elsősök szülei bizonyítékot láthatnak abban, hogy jó munka folyik itt, hiszen nagyon szép eredményeket érnek el, a végzős diákok megállják a helyüket a nagyvilágban.
1: Igen, mindig azt szoktam mondani, hogy legyünk szerények, de azért mondjuk el azt is, hogy általános iskolai szinten is, középiskolai szinten is horvátország szintű eredményeink vannak, ami azt jelenti, hogy különböző tanulmányi versenyeken veszünk részt, általános iskolai és középiskolai szinten, és azt az el kell mondanunk, hogy a kisebbségi iskolák közül Horvátországban egyedül mi vagyunk azok, akik választottuk az egésznapos oktatást. Az elején azért nehéz volt, nehézkes volt, de minden iskolára ez vár, úgyhogy az egésznapos oktatásban is példaértékűek vagyunk a minisztériumban. Én jó magam erről tartottam is egy előadást, meghívtak, mert látták, hogy itt nagyon jó munka folyik, és minket egy reform se kerül el, most már benne vagyunk a moduláris oktatásban is, a középiskolában, tehát nincsenek többet tantárgyak, hanem úgynevezett modulok vannak, és tényleg köszönet a kollégáknak is, akik ezeket a kihívásokat teljesítik, vagyis szoktam azt mondani, ide nekünk az oroszlán, nincs az a reform, amiben mi nem tudunk teljesíteni, és tényleg hát itt a legnagyobb gondja sokszor az órarend készítőnek van, hogy összekombinálni az egésznapos oktatást a modulális oktatással, mert vannak kollégák az átiskolában is tanítanak, és a középiskolában is, de egyelőre úgy néz ki, hogy sikerült megoldanunk ezt a két reformot valahogy az intézmény falai között.
2: A nyáron sem tétlenkedtek, számos programot, továbbképzést is szerveztetek, részt vettek.
1: Igen, én azt szoktam mondani, hogy egy nyitott intézmény vagyunk, ami azt jelenti, hogy bármilyen szakmai konferencia van, vagy történés, akkor mi szeretjük, ha ez az egész történés, ez a színes világ itt történik az intézmény falai között. Úgyhogy tényleg kolléganőim itt szervezték meg a két-három megyének a matematika tanárainak a találkozója volt június végén, vagy a legfrissebbet egy héttel ezelőtt Eszékbaranya megye általános igazgatóinak volt egy szakmai továbbképzése itt nálunk, és hát örömmel szolgált az, hogy sokan most voltak először nálunk, és rácsodálkoztak bizonyos dolgokra, hiszen azért ugye van az oktatás, és van a kisebbségi oktatás, kisebbségi nyelven való oktatás, és láthatták azt, hogy mi magyarok miként is oktatunk, milyen feltételek között, és ezek a feltételek nem csak úgy maguktól vannak, ezekért harcolni kell sokszor, küzdeni, ha úgy tetszik, és amikor megvan az eredmény, akkor azt mondhatjuk, hogy megérte, és hát ezt értékelik tényleg más iskolák is, és azért, vagy ha úgy tetszik, döntéshozók, és hozzánk hozzák a rendezvényeiket, és ha ide hozzák a rendezvényüket, akkor biztosak lehetnek abban, hogy az egy nagyon jól megszervezett, egy jó feltételek közötti rendezvényről van szó, és a legfontosabb az, hogy vissza szeretnének jönni máskor is.
0: A tanévnyitón részt vettek a Rákóczi Szövetség képviselői is, akik egy szimbolikus ösztöndíjjal és iskolatáskával örvendeztették meg a most először iskolapadba helyet foglaló kisdiákokat és szüleiket. Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség igazgatóját hallhatják.
3: Ez egy közel 37 éves civil szervezet budapesti központa, aminek két célja van az alapítás óta. Egyrészt az, hogy a határon túli Magyarországon kívüli családok, ha beszéli a gyermekük a magyar nyelvet, akkor mi azt szeretnénk elérni, hogy magyar iskolát választanak a szülei neki. Ez az a megmaradásunknak az állogát jelenti, a magyar iskola választás. Tehát ez az egyik fő mondat, ami a Rákóczi Szövetség zászlajára rá van írva. A másik pedig a magyar fiatalok közötti minél szélesebb körű kapcsolatrendszernek az erősítése. Nem véletlen, hogy a mögöttünk hagyott nyáron is 20 000 fiatal táborozott velünk 30 országból. Az volt bennük a közös, hogy mindenki beszélte a magyar nyelvet. Tehát ez a két ügye van a Rákóczi Szövetségnek, és az összes programja ebből bontakozik ki.
2: Programok közül mit emel neki a legfontosabbanként?
3: Talán ami most itt Horvátországhoz is köt bennünket, az az, hogy a gyermekeknek, az óvodás gyermekeknek még karácsony előtt egy apró ajándékot adtunk, és egy ígéretet tettünk a szüleiknek, hogyha magyar iskolába fog járni a gyermekük, akár itt Eszéken, vagy valamelyik szomszédos településen, akkor számíthatnak arra, hogy a Rákóczi Szövetség a támogatóival együtt egy jó minőségű iskolatáskát és egy szimbolikus ösztöndíjat adományoz. Ennek apropóján érkeztünk ma ide, Eszékre, a tanévnyitó ünnepségre, ezeket a ajándékainkat átadni az iskolakezdőknek, és hát nyilván egy jó kívánságot is hoztunk magunkkal Magyarországról, még pedig azt, hogy nem csak a családban, nem csak az iskolában fontos a gyermek, nem csak ott tartják számon ezeket a gyermekeket, hanem egy sokkal nagyobb közösség számára is fontosak, mert azt gondoljuk, hogy mi nem vagyunk olyan sokan magyarok, hogy akár csak egyetlen egy gyermekről is lemondhassunk.
2: Mai nap folyamán Eszék nem az egyedüli állomás, ahol megállnak.
3: Még megyünk Vaskóra, illetve onnét Vörösmartra, de itt hagyjuk a kórógyi gyermekeknek is a megígért ajándékainkat, és hát bízunk abban, hogy ahogy ezek a iskola kezdő gyermekek majd egyre nagyobb osztályba kerülnek, úgy egyre több programjába be tudnak kapcsolódni a Rákóczi Szövetségnek, akár a nyári táborokba, a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó utaztatási programjainkba, vetélkedőinkbe, azokba a diákokhoz kapcsolódó konferenciákba, egyéb programjainkba, amit úgy a horvátországi, mint a Kárpát-medencé és az egész világ magyarságának szervez a Rákóczi Szövetség.

0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napsütéses, nyáriasan meleg volt vidékünk mai időjárása. A nap második felében fokozatosan beborult az égbolt, helyenkénti csapadékot hozva vidékünkre. Eszéken délben 31 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1010 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan borult, időnként csapadékos időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt északi, észak-keleti irányú szél fúj, a hőmérséklet jelentősen csökken, és a reggeli órákban 18 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 26 Celsius fokot. Szeptember 9-ei adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
2: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk. Mégis az ember néha érzi, bosszantó, ha sehol egy kékli.